0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 5 adónemet töröl el a kormány. Csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások, és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: Rockefem. Hírek.
1: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatás. Visszavennék az elküldött katonákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalítás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Változóan felhős, napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rock

103.9 Rock FM, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdetét vette a vasárnapi rock reggel, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Július 19-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, a névnapjukat pedig ma az Emiliák ünneplik. Isten éltesse őket sokáig! Fantasztikus rock dalokat hozok nektek már az első 60 percben is. Nem sokára érkezik a Pokolgép, itt lesz az Ocean, és zenél majd a Motley Crue is. De előttük még jöjjön az Ugly Kid Joe, és az Everything About You.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk fél hét előtt, és jövő szombaton ismét Budapesten koncertezik a Republik. A helyszín a Keleti pályaudvartól nem messze található Stenk lesz, nálunk azonban már most Boros Csabiék zenélnek. Ez a Csak a szívemen át.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszeget fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és 3:47 előtt egy perccel pedig jöjjön minden idők egyik legkarakteresebb hangú énekese, akit annak idején a Woodstock Fesztiválon ismert meg a világ, ott egy egészen frenetikus hatást keltett egy Beatles feldolgozással, és most is egy újraértelmezés következik tőle. Egy 1966-os The Loving Spoonful sláger feldolgozásával érkezik Joe Cocker. 1994-ből szól A Summer in the City.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban jön Bryan Adams és a Waking Up the Neighbors lemez egyik legnagyobb slágere. Ez a Can't Stop This Thing We Started.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatás. Visszavennék az elküldött katonákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását.

0: Tehát Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalitás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
1: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
0: Változóan felhős, napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt minden koránkelőnek. Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Még csak 7 óra múlt 7 perccel, de mi már megyünk is tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára itt lesz velünk a Judas Priest, szólóban érkezik John Bon Jovi, és zenél majd a Whitesnake is. Ez pedig a The Trunks és a Wild Thing.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on and

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 6 perc múlva lesz 7:30, és tegnap előtt volt 44 éve, hogy a boltok polcaira került a Judas Priest Screaming for Vengeance című nagylemeze. A korunk meghozta a banda számára a várva várt amerikai áttörést, és csak az Egyesült Államokban több mint 2 millió példányban talált gazdára. A mai napig ez számít a zenekar legkelendőbb nagylemezének, nagyrészt a most következő himnusznak köszönhetően. Ez a You've Got Another Thing

0: Rock FM.
1: A hírek után John Bon Jovi szólóban érkezik majd hozzánk. Jön a Vadnyugat fiai 2 című western mozi betétdala, amivel az énekes egészen az amerikai slágerlista első helyéig jutott. Ez a Blaze of Glory.
2: Ha!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Életbe léphet az alaptörvénymódosítás. Sokakat érdekel a közlekedésbiztonság. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterce vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyikük megbízatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős, napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 5 perccel 3/4 után pedig menjünk tovább az Aerosmith egyik korai klasszikusával, ami bő 50 évvel ezelőtt látott napvilágot a Toys in the Attic című nagy lemezen. A dal egy igazi mérföldkőnek számít a zenekar történetében, ugyanis éppen ma van 51 éve, hogy ez lett a csapat első top 40-es kislemeze, így végül ez lett az a dal, ami meghozta számukra a mainstream áttörést. 1991-ben egy új videóklippel aztán ismét piacra dobták, ami egy teljesen új generációval, az MTV közönségével is megismertette ezt a klasszikust. Ami most nálunk forog, ez a Sweet Emotion, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik minden idők egyik legnagyobb hatású gitárzsenie, a tragikusan fiatalon elhunyt Jimi Hendrix. Jön a Purple Haze.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Adónemeket töröl el a kormány, 16 évre csökkentenék a választási korhatárt, marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az

0: előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
0: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött Dandó Ávit halljátok. 8 óra után sem hagylak benneteket a legjobb rockzenék nélkül. Ebben a 60 percben is a legnagyobb nevek jönnek majd. Nem sokára érkezik a Black Sabbath, itt lesz a ZZ Top, és zenél majd a Queen is. Most pedig jön egy klasszikus az Iron Maiden-től. Ez a Wasted Years. Itt a 103.9.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt lett 77 éves Geezer Butler, a Black Sabbath legendás alapító basszusgitárosa. A csapathoz is két évforduló kötődik a napokban, ugyanis 1968. július 13-án adták első koncertjüket, bár akkor még Earth név alatt. 1985-ben pedig szintén azon a napon, 6 év után először álltak színpadra az eredeti felállásban, a Live Aid segélykoncerten, ahol egyébként a most következő alapnő is felcsendült. Ez az Iron Man. Itt a 103.9 Rock FM-en. Isten éltesse Geezert sokáig!

0: Rock FM.
1: A 70-es évek glam rockjának egyik legfontosabb csapata, az Angol Sweet érkezik a hírek után. Jön a Fox on the Run.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Hétfőtől nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. 100 000 forint járhat az egyedülálló szülőknek. Jó hírt kaptak az elküldött katonák. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalitás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: Változóan felhős napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és egy jeles ünnep van ma, hiszen 79 éves lett a Queen ikonikus gitárosa, a fantasztikus Sir Brian May. A mesternek dalszerzőként is zseniális slágereket köszönhetünk. Következzen most mindközül az egyik legcsodálatosabb. Isten éltesse Brian még nagyon sokáig. Ez a Who Wants to Live Forever.

Rock FM. A folytatásban érkezik a Metallica első igazi nagy slágere, amivel végül áttörtek a mainstreambe, és a világ legsikeresebb metal bandájává váltak. Jön az Enter Sandman.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hétfőtől nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. Tízezrek mondták el véleményüket a közlekedésről. Új miniszteri biztosokat neveztek ki. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterta vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnek is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentése.

0: ért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyikük megbízatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Változóan felhős napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még melegfront hat a szervezetünkre, délutántól azonban hidegfront érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel második fél ideje. A mikrofonnál 9 óra után is Dandó Ádival. Folytatjuk tovább a legnagyobb nevekkel. Már is érkezik a Megadeth. Itt lesz a Deep Purple. És zenél majd a Def Leppard is. Most pedig a Boston Muzsikál. Ez a More Than a Feeling.

103.9 Rock FM. Ezen a héten kedden volt 34 éve, hogy megjelent a Megadeth Countdown to Extinction című nagylemeze. A korunk végül a banda legsikeresebb albuma lett, és ezen kapott helyet a csapat talán legismertebb dala is. Ez a Symphony of Destruction.

103.9 Rock FM. A holnapi napon lesz 39 éve, hogy megjelent a Def Leppard Animal című kislemeze. A szám 3 év kihagyás után a banda első slágere volt, ami karrierjük során először szülőhazájukban is a top 10-be repítette az angol csapatot. Szóljon most nálunk is ez a klasszikus. Itt a 103.9 Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rock FM.
1: Ha létezik olyan gitárriff, amit 0-tól 100 éves korig mindenki ismer, akkor az egész biztosan a következő óra nyitódalában hangzik el. Jön az AC/DC és a Highway to Hell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos változások jönnek az adózásban, csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter, tart az Őzek násza. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. Tart az Őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kosszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Egyre zöldebb az ország, csaknem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hétvégi rock reggel 10 óra után is, velem Dandó Ádival, óriási rockzenékkel folytatjuk ebben a 60 percben is. Nem sokára énekel majd Meatloaf, itt lesz a Genesis, és zúz egyet Rob Zombie is. Ez pedig most az Aerosmith, és a Dude Looks Like a Lady.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, és most menjünk tovább Meat Loaf legnagyobb slágerével, ami 1993-ban 28 országban került a listák élére. Ez az I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Július 13-án volt 41 éve, hogy megrendezték a legendás Live Aid segélykoncertet. A fellépők közt olyan nevek szerepeltek, mint a Status Quo, a Dire Straits, a Judas Priest vagy Bryan Adams. Ott került sor a Queen azóta is emlegetett ikonikus minikoncertjére. Visszatért a Led Zeppelin, és összeállt a klasszikus felállású Black Sabbath is. És színpadra lépett a most következő írbanda is, akiket nagyrészt ez a performance tett világhírűvé. Ők a U2 és az aznap is elhangzó Sunday Bloody Sunday.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt, sziasztok! Ez itt a hétvégi Rock reggel utolsó 60 perce. A mikrofonnál délig még Dandó Ádival. 11 óra után is velünk lesznek a legnagyobb nevek. Már is érkezik a Metallica, énekel majd Ozzy Osbourne, és zúz egyet az Anthrax is. Ez pedig most a Shocking Blue.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon volt 45 éve, hogy megalakult minden idők egyik legnépszerűbb thrash metal bandája, a New Yorki Anthrax. A zenekar azóta több tagcserén is átment, csak én szerintem legalább 3 felállásban láttam őket. A legutóbb például nyár elején jártak nálunk. Bánhatja, aki lemaradt, hiszen fantasztikus bulit nyomtak a srácok. Többek közt ezt a bő 40 éves klasszikust is. Ez a Madhouse.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és nincs más hátra, mint a búcsú. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Most Klamancsa Krisztián nyitja ki a Rock Lexikont, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián szórakoztat meg benneteket. Velem legközelebb jövő szombaton találkozhattok. Reggel 6-tól ugyanitt várlak benneteket. Az elmúlt 6 órában Dandu Heli volt a mikrofon mögött. Ez pedig most a Judas Priest és a Breaking the Law.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Ez az az év, amikor Portugália és Spanyolország az Európai Gazdasági Közösség tagja lesz. Mikhail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár nyilatkozik országa leszerelési programjáról. Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást ír alá a La Manche csatorna alatti vasúti alagút, vagyis a csalagút megépítéséről. 103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. A mai alkalommal 1986 az év és a legjobb rock slágerek. A 80-as évek kellős közepe és a popzene aranykora nagyon sokak szerint maga az évtized. Így aztán a rockokat is populáris rock szempontból lehet szinte kizárólag válogatni. A zenei kínálat az első órában Doctor and the Medics és a Spirit in the Sky, Billy Idol to be a Lover, vagy a Genesis és a felejthetetlen Land of Confusion, Mike and the Mechanics és a Taken In, és ezen kívül persze még nagyon sok minden más. Amivel kezdek, a brit populáris rock egyik krémje. 1986-ban az I Just Died in Your Arms Tonight, de azt nagyon kevesen tudják, hogy a Cutting Crew formációnak összesen három óriási sikere volt. Ezt követte a One for the Mockingbird, vagy az I've Been in Love Before szuper szerelmes dal. Cutting Crew a kezdés, és a szuper szerelmes dal. I've been in love before.

és a These Dreams a tavaszi óriási siker és amerikai listavezető 1986-ból, mert a mai alkalommal csak egyetlen egy évszám körül forognak a rock slágerek a rock lexikonban. 1986 és a Heart listavezető slágere. Egyébként az akkori album címe is pont ez volt, Heart. Erről megjelent a Never, a These Dreams és még egy csomó minden más. A Heart, vagyis Ann és Nancy Wilson csapata sosem futott annyira jó szériát, mint a 80-as évek közepén. 1987-et is beleértve egy évvel később egy újabb listavezető slágerrel, az Alone-nal. Dr. and the Medics még megelőzőleg, és a Spirit in the Sky, ennek a dalnak az eredetije Norman Greenbaum, aki valamikor a 60-as évek klasszikus beat rockját csinálta meg a dalból, aztán a 70-es években is ugyanilyen örökzöld klasszikus volt, ideje volt feldolgozni a 80-as évek közepén. Klavoncse Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon, 2 óra időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock, vagy a populáris rock világában. A mai alkalommal csak populáris rock, 1986 az évszám, Billy Idol ügyeletes lágere évközben a To Be a Lover.

0: 93.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikonban Eddie Money az elmúlt percekben. Sajnos évek óta nincs már közöttünk. A 86-os óriási siker címe Take Me Home Tonight. Sokak szerint ez volt a pályafutás legjobbja, pedig Eddie Money már a 70-es években amerikai listákon jár, és a munkásság folytatódik a 90-es években is. Bikini a magyar csapatok közül megelőzőleg a rock klasszikusai és a populáris rock egyik legjobb előadója az évtizedben, a 80-as években. A 86-os sláger címe Persze, amielőtt elmegyek. És még Billy Idol és a To Be a Lover. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, 2 óra időutazás, a mai alkalommal speciálisan csak 1986-ban, melynek következtében az évtized kellős közepe, és sokak szerint a popzene aranykora, így aztán a rock slágereket is populáris szempontból tudom válogatni. Populáris rocknak is hívták ezt a korszakot, ha már a rockzenéknél tartunk. Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins a Genesis frontemberei, a hármas fogat, akik már 1976-tól Peter Gabriel távozása után is megmutatták, hogy a Genesis Peter Gabriel nélkül is jó. Egyébként 1986 az az év, amikor Mike Rutherford saját csapata Mike és a szerelők is jönnek a slágerlistákra, többször is újra támad a Genesis az Invisible Touch albummal, Peter Gabriel pedig minden idők legjobb nagylemezét csinálja meg a Szóval, és erről a szuper sláger többek között a Sledgehammer. Ex-Genesis és aktív Genesis tagok 1986-ban, sorban-sorban a mai Rock Lexikonban. Ez tulajdonképpen 3 darab Rock Lexikon exkluzív. Most a Genesis és a Land of Confusion, rögtön utána Mike and the Mechanics és a Taken In, és harmadikként Peter Gabriel és a pörölykalapács, a Sledgehammer.

0: 1039 Rock FM.
1: És a külön kiadások külön kiadása 1986-ból három rock lexikon exkluzív is, ex-Genesis és aktív Genesis tagok 1986-ban egymás után. Először is a Genesis és az újra álmodott nagylemez, az Invisible Touch, melynek az első eresztése a címadó dal volt, a Land of Confusion valamikor decemberben jön az albumról. Aztán Mike and the Mechanics, vagyis Mike Rutherford saját csapata egy olyan slágerrel, amely Taken In címet visel, és nem utolsó sorban a populáris rockok közül Peter Gabriel és a Sledgehammer. Peter egyébként 1976-ban vált ki a Genesisből, Phil Collins-szal, Mike Rutherforddal és Tony Banks-szel folytatódott a munkásság évtizedeken keresztül, ő pedig a 80-as években szóló karriert folytatott, és többek között 1986-ban megcsinálta a már emlegetett Szó albumot, a pályafutás legjobbját. Ez az az év, amikor az Egyesült Államok gazdasági embargót léptet életbe Líbia ellen. Megkezdik az első modul űrállomás, a Mir építését. 86. február 25-től március 6-áig tart az SKP 17. kongresszusa, Mikhail Gorbacsovot választják ismét főtitkárrá. És 1986. február 25-én Los Angelesben a 28. Grammy díját adón a We Are The World, Michael Jackson és Lionel Richie szerzeménye megkapja az év daláért járó Grammy díjat, ezen kívül még hármat. Ez lesz az év felvétele, duóban vagy együttesben előadott legjobb popdal, legjobb zenei videó kategóriában szintén. Egyébként a We Are The World-ot egyszerre sugározza a világ legtöbb rádióadója 86 áprilisában, nagypénteken. Folytatva a rocklexikont, GTR, a formáció, amelyik 1986-ban óriási zenészekből állt össze. Steve Hackett, Steve Hove és még sokan mások, akik majdnem csak egy kis lemez erejéig álltak össze GTR formációvá. Óriási lett a siker. A dal címe When the Heart Rules the Mind.

Lexikon.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon 1986 legjobb rock slágereivel. A mai alkalommal a műsor megint külön kiadás. Status Quo in the Army Now az elmúlt percekben. Talán ezt mondanom sem kell, hiszen az egyik legismertebb dal pont ebből az évből, 86-ból. Az Omega szuperkorszaka a 80-as évek, miközben populáris rockot játszanak, 1969-től sokat változtak. De hát a világ is változott, no meg az évtizedek zenei ízlése, az Omega viszont összehasonlíthatatlanul Omega maradt, csak éppen a 70-es években esetleg klasszikus rockot játszottak, a 80-as években mindez populáris rockba fordult, többek között a Fekete Pillangóval. És a hármas fogat legelején még szintén 1986-ban a GTR formáció, Steve Hackett és Steve Howe különleges formációja, a dal címe When the Heart Rules the Mind. Ezek itt a legjobbak 1986-ból, a mai alkalommal a Rock Lexikonban, a kétórás időutazásban a folytatás egy újabb kiváló magyar csapaté, hiszen a 80-as évek kellős közepe Edda nélkül is elképzelhetetlen Magyarországon. A dal címe Veled vagyok.

93.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. 1986 legjobbjai, a popzene aranykora és a populáris rock fénykora, na meg a teljes 80-as évek zenei lenyomata is, hogyha az évtized kellős közepét nézzük. A második óra kezdődala Mr. Mister és a Kyrie.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Budapesten fellép a Queen együttes ebben az évben. Londonban bemutatják az Operaház fantomját, és a Cream együttes utolsó koncertjét tartja a Royal Albert Hallban, miközben ők a 60-as évek óriási szenzációi. A 70-es években már úgy hívják Eric Clapton együttesét, hogy Derek and the Dominoes. És ha már a legendás együtteseknél tartunk, 1986 az az év, amikor megalakul a svéd rockset. 103.9 Rock FM, és benne két óra 80-as évek, ezen belül is 1986, és a legjobb rock slágerek az évből. Az első órát követi a második óra, és a kezdés, ahogy ígértem, Mr. Mister, és a Kyrie.

103.9 Rock FM. Picit rockba hajlik Katona Klári is, persze ez mindig attól függött saját elmondása szerint, hogy milyen dalokat írtak neki. Ezt a dalt a 80-as évek közepén Presser Kábor írta neki, a címe, mint a filmeken. Katona Klári egyébként legalább 2 évtizeden, de inkább 3 évtizeden keresztül sosem énekelt rock vagy rockszerű slágereket. Talán ez az egyetlen kivétel. 1986 legjobbjai között a viszonylag ritkán halott Fabulous Thunderbirds is még megelőzőleg. Ez volt a Tough Enough, és a kezdés, a Mr. Mister és a Kyrie, ez volt a második amerikai listavezetőjük azután, hogy 1985 decemberében szintén listavezető lett a Broken Wings. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legjobbak, ez a Rock Lexikon. 2 óra zenei időutazás a beat rock, a modern rock, a klasszikus rock vagy a populáris rock éveiben, évtizedeiben, a mai alkalommal speciálisan populáris rock, és az évszám 1986. Itt az angol csapat, az Outfield, a dal címe Your Love.

Cseh Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM, és benne csak is a legjobbak 1986-ból. Ez a popzene aranykora óriási meglepetésre, és a populáris rock fénykora, hogyha csak és kizárólag rockzenéket kell válogatni, akkor itt vannak a populáris rockból a legjobbak az évtized közepéről, a 80-as évekről. Mint például a Starship szerelmes dala, a Sarah, Robert Palmer szóló karriere azután, hogy feloszlik a Power Station, és újra összeáll a Duran Duran. Robert Palmer előtte is szólóban nyomta, aztán utána is. Az 1986-os amerikai listavezető dal címe a Addicted to Love, a sor legelején pedig még az angolok, ők az Outfield, és az az óriási siker, a Your Love. A folytatás egy különlegesség. A 70-es évek klasszikus rockjának jeles képviselője a Boston visszatér 1986-ban rengeteg év kihagyása után. De jót tett nekik a szünet, mert úgy zenélnek, mint még soha, olyan lírai lassú rockballadát adnak elő, mint még soha, és az amerikai slágerlisták első helyére kerülnek november-december környékén, vagyis majdnem az év leges legvégén. Íme a Boston, a dal címe a Mainda.

Damien Ferenc és a V-Motorok. Miért adnánk fel? Ez a dal címe. 103.9 Rock FM, és ez a Rock Lexikon. 1986 legjobbjaival, az évtized közepén a V-Motorok is a legjobbak közé tartozik a magyar rock együttesek sorában. Kenny Loggins még és a Danger Zone az év top filmje a Top Gun, melynek ez az egyik betét zenéje. És még a Boston és az a Maine, de a valóságos szenzáció volt a sok-sok év kihagyás után a visszatérés, és a Boston nem csak ezt az egy óriási sikert csinálta meg, hanem a folytatásban 86 elmúltával 1987-ben a Still in Love, Can't You Say című dalt. Mutatok ebből is egy részletet.

Boston és az óriási visszatérés 1986-ban, az a Maindával, egy évvel később pedig Can't You See, Still in Love. 1986 egyébként az az év, amikor ismeretlen merénylő Stockholmban a nyílt utcán meggyilkolja Olof Palme svéd miniszterelnököt. Prágában 17. kongresszusán Csehszlovákia kommunista pártja, a CKP kénytelen szembenézni a növekvő gazdasági nehézségekkel, és ha vonakodva is, de irányítási és szervezési reformokra szánja el magát. Billy Joel pedig szintén aktív, ekkor már második évtizede, hiszen a 70-es években még a 20-as éveit tapossa, a 80-as években pedig 30-as éveit. Az 1986-os óriási siker címe a Matter of Trust.

0: 1039 Rock FM.
1: ZZ Top is kimaradhatatlan az 1986-os sikerek közül, például olyanokkal, mint a Rough Boy, vagy az imént hallott Sleeping Bag. John Cougar Mellencamp még megelőzőleg, ROCK in the USA, vagyis Rock, az Amerikai Egyesült Államokban. Hát nehezen lehetne kihagyni a Rock Lexikon mai adásából, amelyben csak is 1986 legnagyobb rock, illetve populáris rock slágereivel foglalkozom. Billy Joel a mostani hármas blokk legelején a Matter of Trust, és Billy Joel ekkor még nem is tervezi talán 1986-ban a három év múlva megjelenő Stormfront albumot, amely a pályafutás kiemelkedő munkássága lesz. Lassan-lassan vége az 1986-os rock sikereket felvonultató mai különleges rock lexikonnak, na de azért van még a tarsolyban, például Eddie Van Halen vezetésével a legendás csapat, akiknek csupa-csupa szenzáció ezek az évek. 1984-ben megjelenik az 1984 album, ez tartalmazza ugye a Jumpot, 1985-ben egy évvel később David Lee Roth kilép a csapatból, és gyorsan kell keresni egy énekest, de talán sokkal jobbat is találtak Sammy Hagar személyében, és vele indul el a Van Halen újabb szupersláger korszaka. 1986-ban például ezzel a dallal, Why Can't This Be Love?

93.9 Rock FM, és benne a különleges rock lexikon. Az elmúlt két órában a zenei időutazás a mai alkalommal 1986 körül forgott. Populáris rock, a popzene aranykora és a populáris rock fénykora. Van mit válogatni az évtized közepéről, és van mit válogatni a szuperslágerekből. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet, egy igazi nagy ágyúval búcsúzom, de a Rock Lexikon mai adását egy hét múlva követi majd egy újabb Rock Lexikon. Búcsúzásul Hugh Lewis and the News, és a Stuck With You.

Nagyon szuper vasárnap délután. Hello mindenkinek. Megkezdtük. Ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. És pörgünk a legjobb rockdalokkal. Utolsó cigaretta. Ez jön mindjárt, viszont még előtte itt a Living After Midnight. Közben pedig, ha lenne bármilyen infónk, hozzászólás, életjel, akkor küldjük meg az SMS és Viber 20 999 103.9.

Ez volt az Aerosmith és a Janis Gatagán itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Eddázunk, akik legközelebb 21-én koncerteznek majd, a helyszínük Tusványos lesz. Aztán július 24, Bike Week Sirok, augusztus 7, Siófok Plázs, majd augusztus 14, Balmazújváros. Ezek a kövi turnéállomások, ha mennénk bármelyikre, nagyon szórakozást!

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 10. kerületben az Óhegy utcában, aztán hasonló még a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában, és a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The Power of Love itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az első rock hétvégés órából, a My Way, amivel most zárjuk ezt a 60 percet, viszont a következőben is lesznek majd jó rock dolog, sőt, jön majd a Bon Jovi, az AC/DC és a Tank Csapda is többek között.

után vagyunk 10 perccel, vagy hát 4:45 vagyunk 5 perccel. Hello mindenkinek, ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás valamint megszakítás nélkül, csak is a legjobb rockgalokkal. A stúdióban Sovet Krisztián, AC/DC, TNT, aztán jön majd a Black Magic Woman is. Na meg jöhetnek az infók, üzenetek is, bármi van, 20 999 103.9. Köszönöm.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Most pedig tankcsapdázunk egyet, és ha már tankcsapda, akkor velük kapcsolatban egy programajánló 25. vármeeting lesz Sárváron, méghozzá augusztus 1-én. És felépnek a srácok is, méghozzá 22 órától. Ha mennénk, akkor jó bulit. Addig pedig angolódunk.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljünk. Aztán sávlezárás van még a Róbert Károly körúton is, az állatkerti felüljáron, és hasonló még a helyzet a Soroksári úton is, méghozzá kifelé. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Europe és a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az lesz majd ma is, méghozzá 20 órától, de addig pörög a rock hétvége. Például most egy óra végével. Should I stay or should I go? Most

16 óra után vagyunk 10 perccel, továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, na meg az infókkal, üzenetekkel itt a 103.9 Rock FM-en. Úgyhogy jó helyen vagyunk, és ha van valamink, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS és Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor a kövi, Metallica, Sad But True, most itt a Rock-on.

a 103.9 Rock FM. És hát még a kövi előtt mondom, hogy kiknek hozom. Gyors névnapozzunk egyet. Ma Emilia névnap van, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse még mindenki más is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Rolling Stones Satisfaction. Most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Bécsi úton és a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy egyirányosítás és félpályás lezárás a második kerületben a Nagyrét utcában, úgyhogy itt is figyeljünk, és korlátozásokra kell számítani a 11. kerületben a Fehérvári úton, méghozzá vágányfelújítás miatt, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Def Leppard és a Photograph itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy klasszikus, ami még befér az órába, a Red Hot Chili Peppers Other Side, és hát találkozunk a túloldalon, mármint a kövi órában is, ugyanis messze nincs még vége a mai rock hétvégének. Jön a track, aztán pici szünet, és jövök vissza. Hello.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock.

Ez volt az Omega és a Nem tudom a neved itt a 103.9 Rock FM-en. És hogy velem ilyen baj ne legyen, bemutatkozom a stúdióban Schubert Krisztián, hello mindenkinek, és pörgetjük tovább a rock hétvégét megállás, valamint megszakítás nélkül. Kicsit esik, kicsit süt a nap, ez most ilyen, viszont legalább a legjobb rock dolgok itt vannak. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix-től, most itt a rockon.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a You Really Got Me, a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai felé veszük az irányt, hazai evezőkre vizezünk. Jön a V-Moto Rock és a Jégszív, ami akár élőben is felcsendülhet majd augusztus 15-én a helyszín Tokaj. Ott lesz a következő Damien koncert, de lesz majd augusztus 16-án is a helyszín Debrecen, majd augusztus 20-a Pécs. Ha mennénk bármelyikre, akkor jó bulit!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezárás van a napközben az Üllői úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utcánál, és váltakozó irányú a forgalom a harmadik kerületben a Pusztakúti úton, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel haladjunk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Keresztes Ildikó és a Nem a miénk az ég itt a 103.9 Rock FM-en. Eddie Money, Take Me Home Tonight, ez pedig az óra vége, és ezzel zárjuk a mai délutánt is, de van még vissza bőven a rock hétvégéből, és hát ne felejtsük, hogy 20 órától Rock the Night, tel is tele a legjobb rock dalokkal, úgyhogy töltsük együtt a vasárnap estét is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Elkezdtük a vasárnap délután. Hála mindenkinek. 18 óra után vagyunk 8 perccel, és ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legeslegjobb rock dalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy a szokás szerint jöhet minden. Mindenre kíváncsi vagyok, de tényleg. Úgyhogy ha van infónk az utakról, vagy bármi másról, akkor osszuk meg az SMS-t, és Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukac@rockradio.hu. Köszönöm szépen, cserébe pedig jön a kövi Guns N' Roses, You Could Be Mine.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Kopasz Kutya itt a 103.9 Rock FM-en. Free Alright Now, ez pedig a folytatás lesz majd, de előtte muszáj vagyok felhívni mindenkinek a figyelmét a weblapunkra, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk van fent, úgyhogy lehet szemezgetni www.rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 4. kerületben az Elem utcában. Aztán van egy sávlezárás a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, méghozzá a Baross tér felé, és van egy lezárás a 6. kerületben a Bajza utcában, úgyhogy utóbbinál mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Varga Miklós és az Európa itt a 103.9 Rock FM-en. 19 óra vagyunk egy tracknyivel, jön még a Don't Look Back in Anger, aztán megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét. Szemezgetve jön majd a többek között a Mötley Crüe, a Red Hot Chili Peppers és a Queen is. Egy szó, 100. Érdemes maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kiderülni, ugyanis még egy óráig itt vagyok. Vagy hát vége egy órán keresztül pörög a rock hétvége. Hello mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM. És a 19 óra után vagyunk 8 perccel, úgyhogy van még visszavőven. Például a Red Hot Chili Peppers, meg a Californication. Közben pedig lehet üzenni, életjelet küldeni, vagy bár akármit. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

Ez a 103.9 Rock FM. Gyors kitekintés, még így Prince sláger előtt jön majd a Purple Rain, ami holnap nem lesz, ugyanis többnyire napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 27 fok környéken alakul majd. És ha minden igaz, ez egészen csütörtökig kitart. Csütörtökre viszont visszatér az eső.

0: Rockközlekedés.
1: Van egy lezárás a Soroksári úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet a 18. kerületben, a Petőfi utca van lezárva, és van egy egyirányosítás az első kerületben az Attila úton, és ezen kívül sávlezárás a Krisztina körúton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Rolling Stones és a Start Me Up, itt a 103.9 Rock FM-en. És ott még egy klasszikus, jön a záró akkord. Aerosmith's Living on the Edge, mint a rock hétvége, majd utolsó track-je. De rögtön utána startolunk a Rock the Night-től, úgyhogy érdemes maradni. Jó lesz!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Igen, és az éjfélkor lesz. Ugyanis még csak most kezdtünk, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, és pörög tovább a vasárnap este megállás, valamint megszakítás nélkül, a mikrofonnál pedig Schubert Krisztián. Hello mindenkinek! És ahogy ígértem, folytatjuk. Mindjárt jön az éjféli lány, de még előtte Viva Las Vegas! Na meg jöhetnek az infók üzenetek is, 20 999 103.9.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ha itt lennél velem. Ezt szólt a Republiktól itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a kövi, előtte egy fontos info, ha esetleg követnénk a világbajnokságot, vagy ha nem is, akkor is érdekes lehet. 21 órától kezdődik a döntő, ugye Spanyolország vívja majd Argentínával. Ha néznénk, akkor jó szurkolást. Mellé pedig hozom a legjobb rockdalokat, már is itt a Don't Stop Believin'.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 10. kerületben az Óhegy utcában, aztán hasonló még a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában, és a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Jimmy Jamison és az I'm Always Here itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, a Bad Moon Rising, mint a sereghajtónk, aztán jövök vissza. 21 óra vagyunk egy picivel, úgyhogy van még vissza bőven.

el kell, hogy engedj. Viszont még nem, ugyanis az éjfél még odébb van. Addig van még vissza bőven. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Csak is a legjobb rock dalokkal, na meg velem Schubert Krisztiánnal. És közben lehet üzenni is az SMS Viber 20999 103.9. Minden jöhet. De tényleg. Közben pedig már indítottam is a folytatást. Már is itt a Bon Jovi és a

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Jukebox Hero itt a 103.9 Rock FM-en. Bruce Springsteen, Born in the USA, ez pedig a kövi lesz, na meg mellé hozok egy gyors promót, ne felejtsük el, jövő héten is lesz Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Érdemes lesz majd ránk fülelni.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában. Úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljünk. Aztán sávlezárás van még a Róbert Károly körúton is, az állatkerti felüljáron, és hasonló még a helyzet a Soroksári úton is, méghozzá kifelé. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Kim Novák és a Hol van az a nyár itt a 103.9 Rock FM-en. És a következő órában megtudjuk ezt is, hozom majd a jövő heti időjárásunkat, viszont még előtte zárjuk ezt az órát. Itt az Easy Living, aztán fél táv, de senki

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 6 perccel. Hello mindenkinek! Pörög tovább a mai Rock the Night, folytatjuk a vasárnap estét, a stúdióban Schubert Krisztián, és van elérhetőségem is, több is, méghozzá változatlanul. Az SMS Viber 20999-1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Lehet pötyögni. Addig pedig folytatjuk. Mindjárt jön a Requiem, de még előtte Europe Cherokee, amit már elindítottam is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez volt a Keep On Running, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig depresszióba zuhanunk, ugyanis velük folytatjuk, nem akarok elszakadni, ez jön tőlük, ami akár fel is csendülhet 24-én a Campus Fesztiválon, ugyanis ott lépnek fel legközelebb. Aztán lesz majd koncertjük 25-én is a Bike Week síróban. A menning bármelyikre, jó bulit!

much time on my... Szászáron 9.

0: Ez volt a Green Day és a Basket Case itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a folytatás előtt jön a beígért kitekintés, gyorsan mondom, hogy milyen időt jósolnak a jövő hétre. Egészen ez szerdáig csak napos lesz az ég felettünk, a csúcsok 25 és 27 fok között alakulnak, majd számottevő csapadék pedig nem lesz. Csütörtökön, pénteken viszont igen, elvileg esni fog. A csúcsok 24 fok környéken alakulnak majd, ami pedig a jövő hét hétvégét illeti 26-29 fok között alakul a maximum, és részben felhős, részben napos időnk lesz. Így tudunk készülni.
1: Rock the Night. Este 8-tól éjfélig.

A Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, óra vége. Blinded by the Light, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, aztán meg is kezdjük a mai utolsót. A kövis tartalmunk az Everything About You lesz, akit eltimára adjon.

23 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Megkezdtük a mai Rock the Night utolsó óráját a stúdióban még Schubert Krisztián, és hát pörgünk tovább megállás, valamint megszakítás nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. Get the funk out! Ez az most a folytatás, és ne feledjük az infókat, üzeneteket sem. Ha bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM, a Survivor Burning Heart, ez lesz majd a kövi, viszont előtte egy fontos információ, ne felejtsük a weblapunkat, www.rockradio.hu, ugyanis online is lehet hallgatni minket, ha esetleg vételkörzeten kívül lennénk, de rengeteg érdekes cikk között is lehet szemezgetni. Például ilyen cikkeink vannak, hogy VB Rocks, vagy épp, hogy az Iron Maiden, Billy Idol és Phil Collins is bekerül a Rock and Roll Hall of Fame-be. Érdemes lehet csekkolni.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát közeledik a műsor vége, úgyhogy hajrázzunk egyet. Jön majd a Veri az élet, a Dream On és a Beds Are Burning. Ezek még mindenképpen beférnek, de mindezek előtt Rockin' All Over the World.

ez volt az Aerosmith és a Dream On itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam már én is, ennyi fér bele a mai műsoromba, úgyhogy libbenek is, Schubert Krisztánk!

du hast mich. Du hast mich.